0: Köszönjük a nagy tapsot!
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

Hihetetlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumjú Rádió.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Ja, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat magad.
6: Még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok!
2: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szép

0: this flame.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valess kapitány.

0: Pitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

0: Oh, dieses, die, die.
1: Your own.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: This generation rules the nation with version.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

keressek, a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákba többé ne essek.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden hét

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió!
0: Mi?

0: Mókuska.
1: Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó. Bitangyó Rádió.

No, hát mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok 14-től 16-ig. Én foglak benneteket boldogítani. Imádkozzunk, mert szerintem a mai adásomhoz is sok kell lenni. Köszöntök mindenkit a chatfalunkon. Külsős hallgatóként itt van öcsikém is. Jönnek majd többen is, illetve egyéb cseten lévők, emberkéket is nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm. Gyertek, kuporodjatok mellém, ez már a Coldplay és a Vipray.

Rögtön így az adásom elején kedves kis kérésnek fogok eleget tenni, hiszen rám írt a drága kis öcsikém, a kis ördi fajzat, a Józsi. Kérek egy zenét a fiúknak az útra, a Kócosnak, Ádinak és Márkónak, köszi nővérkém. És hogy mi legyen a zene, azt írta, hogy mindegy. Hoztam a fiúknak, nagyon jó utat kívánok én is a Bitangyó Rádió nevében. Hajrá fiúk, jó munkát nektek! Illetve jó utazást, nem is tudom, hogy jöttök, vagy mentek éppen.

Kicsit utána kérdeztem öcsikémtől, hogy most egyáltalán hova mennek, mert azt se tudtam. Jöttök, hogy mentek munkából vagy munkával. Azt írja az öcsikém, hogy hazamegyünk, még van egy óra, és hazaérünk. Szuper jó! Balesetmentes közlekedés nektek! Szuper jó kis zene szólt a fiúknak, a folytatásban pedig igazi nyári hangulatúban megyünk tovább, hiszen itt van Álvaro, Soler és a Sofia.

Időközben megérkezett a másik felem, szia-szia! Érezd jól magad te is velünk, meg a velem. És megérkezett János is, szia János! Köszöntelek téged is, és mindenkit is!

A szívem, ez a szexepilem, buknak a... Azok inkább nem megérkezett, az én szépen Petrusom, szia Csajci! Puszi neked, és ha minden igaz, nem sokára jön egy be is a chatfalunkra. My name is Mókuska.

Közben Ducci Dilinkkel is tárgyaltam, egy pici két, aki dolgozik ezerrel. És most nem tud jönni hozzánk fel a chatfalra, de jó adást kíván, és sok fülecskét, köszönöm szépen! Blanka szólójával fogunk tovább menni. Szóljon ez a zene az én Marika barátnőmnek a chatfalra, aztán pedig jön majd Kata kérése.

És akkor egy következő kérés, ahogy ígértem. Majdnem elfelejtettem Kata kérését, bocsi. Hogy az ez? Itt van Maskúra palacsintát süt, című dalat.

és akkor jöjjön az a zene, ami már egyszer elindult. De aztán eszembe jutott a palacsinta dal. Valaki mondja meg,

És akkor jöjjön egy kis közérdekű információ nektek, kedves hallgatók. Kikre is számíthatok még a mai nap folyamán, ugye én Mókuskan 14-16 óráig leszek itt veletek a Minden, ami zene című műsoromat hallgatok.

0: Genosis.
1: Azt mondja nekünk Rucsi, Rucsi. Ez előbb be volt már a mikrofonom, de jó neki. Szóval elmondom nektek, hogy kikre is számíthatok még a mai nap folyamán. Én velem itt lehettek 16 óráig, vagy a Mókuska és a Minden, ami zene című adását halljátok. 16-18 óráig érkezik Gébelen és a Retro, aztán jön 20-22 óráig egy olyan műsorvezető, akit én már nagyon régen hallottam, pedig vasárnap reggelente szokott lenni, de úgy láttam, hogy a héten már volt, de nem más, mint Jetski, fogadjátok nagyon sok szeretettel őt is, Jetski és a szombatesti frász, gyertek, csatlakozzatok hozzánk, és akkor Ruki Ruki!

Azt az valamit nem jó hall, azt írja, hogy Dick énekli a retikül. Davaj, davaj! Nincsen több máj, én majd fordítok nektek. És a sör is elfogyott.

Úgyhogy öcsikémnek marad a dubai sör. Amit még nem találtak ki. De azt írja, hogy megkósolnál, hát nem fogod a csikén.

0: Новости шоу-бизнеса. От Аркадия Укупника ушел стилист. Да-да-да, у Укупника был стилист.
1: Várjatok már, mit mondott ez? Na ezt én saját magamnak le fogom fordítani, mint az előbb. Jaj, de zene! Nagy lánykám, hogyha itt lenne a Mandy. Már táncolna is rám, mint az esküvőjén. Ott is az aria volt.

Ez itt már a Szinglik éjszakája és Adri. És nagyon sok szeretettel köszöntöm Buli király Gyulát is, külsős hallgatóként, itt van ő is velünk. Érezd jól magad te is!

Gyertek, ezen a szép délutánon meghívok mindenkit koktélozni. Aztán, hogy legyen-e benne alkohol, vagy ne, azt majd ti eldöntitek. Hát mert csak azért, mert akkor lesz benne, hogyha ti tesztek bele, én biztos, hogy nem költök rá egy fillért se. És én is akkor fogok alkoholosat inni, hogyha ti hoztok nekem.

A következő zene szintén öcsikémtől fog szólni, illetve jönni. Ádinak szeretnék küldeni a következő zenét, nem biztos, hogy mi lesz az. Ádi a sofőr. Egy jó zene pedig, nem tudom, hogy Ádi hány éves. A 90-es évek Fun Factory-ját hozom el neki, nekem nagy kedvencem. Remélem neki is fog tetszeni, és mindenkinek. Számcíme Dubba Didi.

következő zenécske szóljon az én páromnak. Cserháti Zsuzsa és Emilio, nagyon szép zenét küldöm, amikor melletted vagyok.

Ez pedig már a Dualiról. A tuti, a vakációs megamix. És időközben eltelt 15 óra 2 perc van, az első órán már el is telt.

Az elmúlt pár percben egy jó kis Dolly-ról meg a mixet hallhatunk, a folytatásban pedig Dr. Béres és Király Viktor.

Én vagyok Irában, és Tiszi közösen százszor hívtanak. Most pedig érkezik Dedé Jenki, és tőle a Durá.

már megyünk is tovább egy újabb nagyszerű felvétellel. Érkezik az Edda, és egy nagyon régen játszott zene, legalábbis én nagyon régen adtam. Ez lesz tőlük a mese.

Lehettem volna akárki, vagy akármi, de nem volt türelmem kivárni. Ő volt az Aurora, és a folytatásban már itt is van. Az a bizonyos zene, aminek a címe az, hogy... Ki engedte ki a kutyákat? És a Bahamán.

Egy újabb csodálatos zenét hallhattunk. Sipi Rupi unokáját. Ez pedig már a Touch in the Night.

Megyünk tovább egy zenei kéréssel, illetve egyszerre kettővel is mehetnénk, de hát kettőt nem tudok egyszerre leadni. Most Ataszom kérésére fog jönni a következő zene, amit tegnap, azt hiszem tegnap talált este. Vagy ma, már nem is tudom. Érkeznek közénk a Zselés Majmok. És a dal, aminek a címe Nem vagyok százas, aztán megyünk tovább Kata kérésével.

0: de megám. És akkor, amit ígértem, jöjjön Karta kérésére egy Scooter felvétel, ne szóljon az a bizonyos Fire.
1: And close your eyes, feel the energy inside. Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo, Chili Bo.

És Kata most írja, hogy Atesnak küldte a zenét. Nem baj, Kata, azért én is rázom rá. Nem baj.

Régi kis kedvenc zenémet előbb bányáztam, DJ Szatmári és Jucus énekelnek nekünk egy pár percig. A szám címe most úgy szeress.

0: Adónában úszik egy harcsa, fogom a csöcsödet, marcsa, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!
1: Hoppa, marcsa! És már itt is van velünk a Bikini, nagyon régen adtam tőlük is zenét, legalábbis ezt. Adj helyet magad mellett!

közben Wolfitól jött egy vicc. Megy a nyuszika az erdőbe, találkozik az aggyal. Megkérdezi tőle, hé agy, van egy melled? Nincs. Megy tovább a nyuszika, találkozik a maggal. Tőle is megkérdezi, hé mag, van egy melled? Van. És adsz is belőle? Igen, adok. Mi ebből a tanulság? Adj helyet, mag ad mellett.

utolsó előtti felvételemhez értünk. De lehet, hogy ez lesz az utolsó, majd meglátom, hogy tudom kihozni. Nem lesz idő már a búcsú zenémre, úgyhogy én már most el is költözök, köszönök tőletek. Én mindenkinek megköszönöm a megtisztelő figyelmét. Remélem, jól éreztétek magatokat. Ez itt a Blue System és a Romeo és Julia. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát láttátok. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gévelent. Aztán nem elfelekezni Jackiről sem, hiszen ő is jön hozzátok 2 órában. További jó szórakozás nektek! Sziasztok, Mókuska voltam!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 ST zenekar, és továbbra is hallgassátok a legjobb zenéket itt a Bitangló Rádióban.
1: Captain Bowman and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jong.

0: Egyhang, jó rádió.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
2: Voltál már Moszkvában, apám?
3: Nem.
2: Na, mert én voltam. Tudod, mivel eszik ezek az oroszok a sült krumplit?
3: Mivel?
2: Fókazsírral, apám, fókazsírral.
3: Fókazsírral? Baromi biztos talán.
2: De a szombat az náluk is mesek.
3: Miért? Szombaton nem fókazsírra leszek?
2: Nem, bálmazsírra.
4: És neked mi a foglalkozásod?
3: Pék. Pék.
4: Kifli?
3: Kala. Cipó.
4: Egész héten.
3: Aha.
4: Szombaton is?
3: Szombaton nem. A szombatod más. Hiszen szombaton van szombat este.
5: Na meg a szombatesti frász itt a Bicangyó rádióban. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Bicangyó rádió hallgatót az úr 2026. esztendejének 8. havának 29. napján, szombat este 20 óra 3 perckor. Ez itt a szombatesti frász, 2 óra keresztül 20.00-tól egészen 22.00-ig.

Örök, hogy ma este is velem tartotok. Szeretném üdvözölni a Bitangyó Rádió csetfalán velünk lévő Zsuzsát, Anna meg Katát is. Természetesen mind a kettőtöknek helyre egy hatalmas egy anós puszi. És arra biztatlak benneteket, tartsatok ki a végéig, és legyetek itt velem egészen egy 10:00-ig. De még az is lehet, hogy egy icipicit tovább is. Csak neked szól a zene, nem egy még el. Ami a mai zenei kínálatunkat illeti. Egész éjjel, csak neked szól a fúj. A műsor egyharmadában, így az első fertájában csupa magyar előadó érkezik majd hozzátok. Többek között a most is hallható Back to Black. De itt lesz még Josh, Betty és Curtis triója. Aztán muzsikál még nektek ma este a Nautons DJ Paz. Szól majd a Szerecsen király és benne a Bistró dal. Itt lesz még Marsalkó Dávid csapata is a Halott pénz. És megtanulhatjátok azt a Zsófikától, hogy hogy is kell rágózni. A Medúza klubban is tombol, az éjszakon már belemelegedett a ház. De forgatom még a Jukebox Babyt, az Emergency House. Gyere majd el, yeah. Double DJ-zt, a Majkát is, Curtis-t. A hely, és a Magyar Blokk végén jön majd hozzátok a Cosmix. Egy kis bizarr dologgal.

0: úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, úgyhogy engedem a muzsikákat. Csak még annyit mondanék. A műsor második felében a külföldi csapatoké lesz a főszerep. Többek között itt lesz a Maroon 5, Club Shakers, Alpha 55, Silent Circle, Scooter, Betty Bangers, vagy éppen az ECDC. Úgyhogy nincs is más hátra, mint előre. Kezdődik a szombatesti frász. Ti pedig dőjetek hátra és élvezzétek.
1: Jó rádió. Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Igen.

Remélem mindenki hozott magával lázmérőt. Vagy ha eddig nem kereste meg, akkor most gyorsan vegye elő. Induljon a szombatesti frász egy kis lázméréssel. Mert hogy remélhetőleg nem a hidegrázást hozom ma rátok. De bízom benne, hogy legalábbis egy kis jó kedvet mindenféleképpen.

Na gyerünk, bitangok, ti se fogjátok vissza magatokat, a nyugodtan engedjétek el a bugit a lábatokba, és táncoljatok. Úgy sem látja senki, ha meg igen, akkor meg nem mindegy. Vagy csukjátok be a szemeteket, ha ti nem látok senkit, akkor titeket sem lát majd senki sem. Persze csak akkor, hogyha szégyenlősek vagytok, mert ha nem, akkor teljesen felesleges. A lejátszóban a Neotones felvitele, melyek címe, ha szombat este táncol. Ezúttal a Spiggy Boy és Mojo Club mixében hallhatjátok, a folytatásban pedig hozom DJ Past. És itt a szombatesti frászban egy kis szombatesti last. Most vegyétek elő azokat a lázmérőket, és használjátok már, ha van hozzá kedvetek.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Dübörög a hangfalból egy üzenet. Ez itt a Pitangő Rádió, benne pedig a szombatesti Frász Jetski, egészen 22.00-ig, de az is lehet, hogy egy icipicit tovább.

Látom, a csajoknak sikerült fölpörögniük. Ez idősebb lesz, mint egy kávé éjfélkor. Vigyázzatok, itt nem lesz alvás hajnalig. Ott is idő 20 óra 26-os perc, amikor is szól nektek a Skyland és az Érezd a Ritmust itt a Bécangyó Rádióban. De hamarosan érkezik már a Szerecsen király. Egy igazi klasszikussal, melynek címe Bistró dal.

0: Hero.
1: Vitangió Rádió. Ahol nem csak a zenék,

0: de a hangulat is hitang jó. Let's start the party.
1: Parancsoljon!
2: És merre menni, fiatalember?
3: Fél papikám, az van, kidobott a nőm, úgyhogy vigyél valami fajn buliba, ahol vannak csajok.
2: Szerencséd van, mert van nálam egy gyönyörű szép csillog a varázskristály. Megmutatja, merre van Tuti buli városban, a legjobb buli. Csillog, villog, turkuglu, van a legjobb buli városban, a legjobb buli városban, a legjobb buli városban. Ennek mutatja, merre kell menni.

0: csillog a kristály.
1: Húszóra 31-es persze a nő volt a Szerecsen király, és tőle szólt a Bistró dal a folytatásban. Rövid reklám után érkezik a Halott pénz, azaz Marsalkó Dávid csapata és a Hello lányok. Hova mész kislány, nem oda Buda, a Buda... Miközben Diaz és Ment a közreműködésével.
0: Mindenki boldog és csillog a kristály.
2: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

Hello lányok! Hello lányok! Na mondjátok csak el éppen, hogy hol áll a test hőmérsékletek? Elhagyta már a 36 és felett? Nem korban, fogban. Méghozzá Celsiusban. Lassan melegszik a levegő, és növekedik az ütemszám is. Halott pénz után a folytatásban érkezik Zsófika. Elmondja nektek, hogy hogyan is kell rágni azt a rágógumit. Na, már ha még nem tudnátok.

0: és most a lányok. Végül és Zsófit hallottátok, na meg a rágógumi dalt. Utána pedig jön egy másik valósághős, méghozzá Majka, ezúttal Curtis, na meg az ők is elkísérik, és szól a szuperszonál.
1: Egy picit minden más, minden más, mindenben. Ez a Bitang Jó.

0: Ez aki fontos. Sőt, mi több, itt is van. Nagyon szeretettel üdvözlöm a Bitang Rádió chat falán, olyan érkezőként Havát. Kedves estét és Bitang jó rádiózást, várom az a Jetskivel egészen 10:00-ig, itt a szombatesti frázban. Moika Curtis, na meg ők is a Super Sonál, egy jó kis Depeche Mode tribut. A folytatásban pedig egy igazi csajos muzsika egy lánycsapattól. Ők a Jukebox Babies. Felvételük címe, akarom én is. Akarom?
1: A Bitang jó rádió. Nyáron is veletek.
0: A folytatást nem mondom, mert úgyis tudjátok, hogy mi következne.

0: Műsorban 45-ös person, ez a Bitangő Rádió, benne pedig a szombatesti Frász Jetskivel, egészen 22:00-ig. Jukebox Baby, egy csajcsapat. Ez volt tőlük az Akarom én is. Remélem, akarjátok ti is. Mert ha nem, akkor már itt sem vagyok. Azt kérdezte, hogy mit szeretek, én mindent is. Gyorsan döntsük el, a test beszél, hallgatni kell, érezd vele. Sőt, még repetázni is.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitangyó.
0: Hát akkor beszéljünk egy kicsit a szexről.
2: Beszéljünk egy kicsit a fiúkról.
3: Jó, de hát akkor...
2: Ne, beszéljünk inkább a szexről.
3: Na jó, mesélj valami.
2: Milyen az,
0: hát ez legalább az.
3: Király.
4: Ez legalább szex, baby.
0: Meg az Emergency House.
4: Bárhogy buktam, sosem tudtam átélni. Ez legalább szex.
0: Ez
4: legalább
0: szex. Ez egy tribut.
4: Ez legalább szex.
0: Annak idején az eredetét a Salt and Papa álmodta még és adta elő.
2: Még veled az életból, elég már, na ne hovolj.
0: Szövegileg nem ugyanaz, de a dallam az megegyezik.
2: Na ez legalább szex, amit az új srácsal élek, és nekem ez a jó.
0: Let's talk about sex.

Emergency House. Köztük MC Ducky, aki pörgeti a nyelvét, mint a motorlát. Jól állt neki ez a szerep, és még ma se tolja rosszul. Az Emergency House után már is Double DJs, és ha táncolsz vele. Egy régi-régi Groove House feldolgozás, ha jól emlékszem, talán az első számuk között volt, az biztos, hogy az első, ami némi nemű sikert is aratott.

Hát ami jó nekem, az jó neked. És ami jó neked, az jó nekem. Groovehouse, na meg a Double DJs. És ha táncolsz velem. 20:53 perc van. A folytatásban rövid reklám után érkezik a Cosmix és a Valami Bizarr Dolog. Utána pedig mondom, hogy a muzsika után a következő fél percbe fogja be a fülét, mert nem biztos, hogy neki való mondatok hangzanak el. Én már most szégyellem magam.

Hangerőt föl! Basszust rá! Húzódjatok egész közel a hangfalakhoz. És hallgassátok a folytatásban. Ez Steve Jetski remixben. A Cosmixot és tőlük a valami bizarr dolgot.

0: Hello, hello, hello! Már 21:00. Na gyerünk, bitangok, adjatok el egy kis hangerőt, tekerjétek fel a basszus, nyissátok ki az ablakot, csináltok utcabált, vagy legalább a szomszéd hallgassa a bitangő rádiót, még akkor is, ha nem akarja. Ez volt tehát a Cosmix és a valami bizarr dolog. És ezzel itt vége is már a magyar zenéknek, a folytatásban külföldi előadó. Bár van, akinek van azért magyar kötődése, mint a soron következő Király Viktornak, de ebben az esetben angolul énekel. De itt lesz még utána a Maroon 5 és a Club Shakers is.
1: Mi a fasz lett veled? Elmondtam.
2: Mi lett veled? Nagy lett az arcod.
1: Igen, nagy lett az arcod. Ki a faszom flangál itt rózsaszín sejem szarban? Mit egy buzi rózsaszín párduc idióta szépkával? És nekem nagy az arcod.
3: Bitangyó Rádió.
4: A 80-as. Kilencvenes.
5: És napjaink legjobb zenéi.
4: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

És már is itt a Maroon 5. Christina Aguilera-val kalöltve. Jó pár évvel ezelőtt, hogy elkövették ezt a muzsikát, jól tették. Akkor is nagyon tetszett, és nekem azóta is bejön. Szóval próbáljátok meg úgy mozogni, mint egy Jagger. És legalább annyira élvezni is ezt az egészet, mint ahogy annak idején ő tette.

9 óra múlt 10 perc, az 21:10. A lejátszóban Club Shakers és a My Fire. Most pedig szóljon nektek a Blue. És az FL65. Ezúttal Firebeat mashupjában. Utána pedig majd hozok nektek egy olyan ikonikus muzsikát.

üdvözlöm maskoránknak is. Örülök, hogy te is megérkeztél, és érezd bitangul magad. Ez itt a szombatesti frász, velem az a jazzkivel egészen 22:00-ig. Talán egy icipicit még tovább is.

És a kották sorából még egy a Bitangyú Rádió csetván, nagy-nagy meglepetésemre. Maskurával együtt. Itt van velünk B. Katka is. Nagy anós puszi nektek, csajszik. Mondjuk, hogy megjöttetek. Még egy kicsit több mint 45 percetek, hogy szombat estére rápörögjetek. Remélem segítek. Nem mondtátok, hogy jaj, be régen láttunk.

Csak azt mondja, hogy már nagyon hiányoztál, már hogy én. Most sejtem. Gondolom legalább annyira, mint a szar a zsebből. De a lényeg, hogy itt vagyok, én örülök nektek, és ha jól látom, meg jól érzékelem, akkor te is nektem. Nektem? Ha, micsoda szavakat alkotok. Szóval... ti is nekem. És ez így van jól. Hát akkor most jön az, akiről az imént beszéltem. A Kebel csoda. Maga Sammy Fox. Mármint Samantha. Oh. És ez pedig a Touch Me. Méghozzá DJ Alligator feldolgozásában. Csak itt, csak most és csak nektek.

akkor azt mondja, hogy ő sosem kedves. Viszont talán többször nedves. Már ha nem vigyázol és kibomlik, akkor mondani, kiborítod a felmosóvizet.

Katának jó éjszakát kívánok! Köszi, hogy velünk tartottál. Remélem, jól érezted magad. És szép álmokat. Samantha Fox, Touch Me, itt a Bitsangyó rádióban, DJ Alligator feldolgozásában. Folytatásban is tapicskolunk még egy icipicit. Ezut a Science Circle kísérletében. Akitől egy 2026-os DJ Monster remixben érkezik a Touch in the Night. Figyelem, bitangók, a Motoszka est a rádióban.

0: A bitom.
1: Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Onnan tudom, hogy most is itt vetrenk köpuszéron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hátni, hogy ízlik neki! Recs!
2: Úgy ízletek, hogy ne fiarodtam!
3: Ezt kapjátok ki! Tenger, kék ég, napfény! Szemfaszom megáll!

van veled, Moskú? Csak tán nem bekaptad a legyet. Viccet félretéve, jó bulást! Maradj itt velünk, és én garantáltan kiűzöm belőled az ördögöt, még 22:00-ig. Persze, csak ha te is akarod.

Érezni akarlak a mai éjjel. I feel you tonight. Silent Circle Touching the Night című slágerének 2026-os feldolgozását hallhattátok, illetve hallhatjátok még. Miközben DJ Monster jó voltából. Utána viszont hamarosan érkezik My Caddies, Enjim, Richie, meg új Price és a Sextape.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

és kacérkodnak a gondolata. Talán bizony csigát esznek.

0: Igaz, ugyanez nem a búgócsiga. De azért még senki ne fogja vissza magát. Hiszen a muzsikák a hátralévő félelában ugyanolyan pörgősek lesznek. El is azon Picot, na meg a DJs from the Mars-t. És szól tőlük a kép on the Hardcore Vibes. Egy mesabban.
1: A Pitangyó Rádió. Nyáron is veletek.

Mindent a maskaránk eddig bírta a tempót. Azért kíváncsi lennék az előzményekre, hogy mi az, ami ennyire elvette az erődet. Na mindegy, talán majd egyszer el is meséled. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó éjszakát neked!

Igen.

0: Mi a zenéhez elvezet. Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettő.
1: Hát akkor jó összeket kívánok Havának is.
2: Feel the energy.
1: Már szerintem ezt a muzsikát még megvárod, mielőtt elmennél.
2: Chilibo.
1: Vagy éppen erre fogsz elmenni.
2: Chilibo.
1: Good night.

21:38 van. Na már nem sokan maradtunk. Lassan mindenki elveszíti az itt élő képességét. Már csak egy legény van. Na meg két csaj. És talán még Wolfi. Úgyhogy lányok, húzzatok csak bele. Már csak azért is, mert a folytatásban jön az AC/DC. Hogy a villám vágjon széjjel mindenkit. Thunderstrike. Talán még emlékeztek rá. Az agyatok nem is a lábatok biztos. És ez tutti nem hagy benneteket nyugodni.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

Csak hogy esztelenül, de talán már mesztelenül ropja is. Ahogy az tőle, el is várható.

Ott kerül is lecsúszott már a... Hello, Ying! Ilyen ez az AC/DC. Csajokat általában villámcsapásként éri. És vigyázni is kell vele, mert ha valakit eltalál a villám, annak bizony pillantok alatt felfor a vére. Ennek örömére a folytatásban elviszlek benneteket a pokolba. Érkezik Skuller és a Devil Symphony, Harris and Ford Extend remixében.

Vagy ahogy a magyar közmondás tartja, hát csak szólás. A lényeg az, hogy ördögbújta vonóm, akarom mondani vonóba,

0: 21 óra 47-es perc van, ez itt a Beats Angio Rádió, benne pedig még mindig a szombatesti Frász Jetskivel egészen 22:00-ig. Na hát ilyen az, amikor az ördögön muzsikál nektek, és elhúzza a nótátokat. A folytatásban hozom a Betty Bangerst és a Pump Up the Jam-et egy icipicit másképp. Pumpáld a hangerőt, pumpáld csak!
1: A bitom. Olyan zenét játszik, amitől anyád tisztára becsavarodik. Honnan tudom, hogy most is itt vetrenk több puszíron a pultom alatt, és tövig bekapta a mikrofonomat. Hát mi, hogy ízlik neki? Recs!
2: Úgy ízlek neki, hogy nem fiarodtak!

Gyerünk, bitangok! Használjuk ki a hátralévő időt és pumpáljuk fel a hangulatot itt a Bitangyó Rádióban. Na meg a Bitangyó Rádió chat falán. Eddig ilyen nem izzott volna föl a véretek. Akkor a folytatásban tudti, hogy fel fog pezsegni. Már is jön a Lock a People és a What the Fuck. Off the jam.

0: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.
1: I wanna suck on your lollipop.

Ha ti is ezt tennétek, csajok, akkor egy dologra nagyon figyeljetek, hogy táncolás közben nehogy félre nyeljetek. Szeretném megköszönni, hogy ma is elkísértetek. Lassan letelik a műsoridő, de még két felvétel vár rátok. Az egyik a már-már a Bitangyó rádióban ikonikusnak számító, általam elkövetett Csiroki versus Alona meg jó magam és egy Csiroki kok orgazm. Egy 2017-es mashupban. És a műsor végén érkezik még a Zoo Unlimited és a No Limit. Egy 2026-os Eurodance feldolgozásban. Köszönöm, hogy elkísértetek, remélem élveztétek minden percét. Én örülök, hogy itt lehettem. További kellemes estét és erotikus álmokat. Vigyázzatok magatokra! És a legközelebb találkozunk, nyugodtan mondjátok. Jaj, be régen láttalak. Na, sziasztok!

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
1: XIL-el.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.